0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Kali, kali, kali, kali. Peter Pan. Spirit. Yeah.